Jóna Pótki kívánunk, kedves hallgatóink, a Török Rádió minden nap, magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műholdon keresztül magyar nyelvadásukáról szól.

0: 10 933 46. Az izraeli támadások gázai egész területén legkevesebb 6 palesztin halálát is több más személy megsebesülését okozták a tavaly október óta Irvében lévő, az Egyesült Államok által vezetett tűzszüneti megállapodás legújabb dokumentál megsértései során. Egy dróncsapás, amely a Jabaliától keletre fekvő halavatáborban menekült családokat érint, 2 embert ölt meg és 8-at megsebesített, még egy másik csapás, amely Gáza városát Tofa negyedében egy lakóház tetejét talált el, egy palesztin halálát is több más személy megsebesülését okozva.
1: OTRT, Türkiye Hangya Rádiójának hír műsorát hallják.
0: Muhsin Rezai, az iráni nemzeti biztonsági főtanács főtitkára Donald Trump amerikánököt célba véve kijelentette, Trump sem tárgyal, sem háborúzik. Az iráni sajtóban megjelent hírek szerint Rezai a fővárosban, Teheránban tárgyalt Shahin Mustafayev, azerbajdzsáni miniszterelnöki tanácsadóval. Rezai a találkozó során elhangzott nyilatkozatában kijelentette, az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásé minden nemzetközi joggal ellentétesek, és Irán hatalmas erővel védte meg magát. Trump belefulladt a mocsárba, Trump sem tárgyalni, nem tud sem háborozni, így fogalmazott. Rezai emlékeztetve arra, hogy országa feltételeket szabott, az Egyesült Államoknak azt állította, hogy Trump nem rendelkezik döntéshozatali képességgel, és hozzátette. Az Egyesült Államok a harctéren tapasztalt tehetetlensége miatt légi blokkádhoz folyamodott. Rezai elmondta, hogy a történelem során a külföldiek sokszor jöttek és mentek a régióból, viszont Irán továbbra is jelen van ezen a földrajzi területen. A jemeni hadsereg szerint a huszi erő katonai egységeit tették ártalmatlanná. Polgárháborúdul, amely 2014. szeptemberében kezdődött az országban, miután a huszi erők átvették az irányítást a főváros Szana és Eges tartományok felett. A jemen hadsereg közölte, hogy az elmúlt 24 órában végrehajtott 414 művelet során ártalmatlanná tették a huszi erőket. A jemen állami hírügynökség a szabad szerint Majid al-Nuzaili, a jemen hadsereg szóvívője kijelentette, erőink az elmúlt 24 órában 414 precíziós célpont megsemmisítő műveletet hajtották végre husziák katonai erősítésé és kapacitása ellen. Nuzaili kiemelt, hogy a kormányerők ezekben a támadásokban különböző frontokon modern és sok rétű eszközöket vezettek be, és hozzátette, hogy a műveletek során számos huszi erőt és felszerelést semlegesítettek. A husziák egyelőre nem adtak nyilatkozatot ennek kapcsán.

Ma egy olyan ételről szeretnék beszélni, amely kinézetére ugyan hasonlít a dönerhez, azonban az íze teljesen más. Ez az étel a törökök körében elég megosztó. Van, aki szereti, van, aki nem. Azonban egy biztos. Akik szeretik, azok nem tudják elképzelni az életüket nélküle, mert szinte már-már a rabjává tesz. Sőt, erről a nemzeti ételről még egy dalt is írtak. A Türkiye utcai ízei mai epizódjában a menünkön a kokorecs van.

0: Először is tisztázzuk, hogy mi ez a kokorecs. A kis és nagy testű állatok beléből készül. A legfinomabb változata azonban báránybélből készül. Természetesen, amikor egyesek meghallják a bélszót, egyből fintorognak. De ne ítélkezzünk azelőtt, hogy megkóstolnánk, mert ahogy megkóstolják, valószínűleg meg fogják gondolni magukat. Amikor a 2000-es évek elején Türkiye az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalása idején felmerült, hogy a kokorecset belsőségnek minősítve betilthatják, nagy visszhangot váltott ki az országban. Ez a helyzet addig fajult, hogy a török zenész Mirkelám a kokorecsről egy dalt adott ki, amely a török nép érzéseit fejezte ki ezzel az étellel kapcsolatban. A szám refrényében kokorecs sen szizomaz, azaz kokorecs nélküled soha szavak hangzanak el. Emellett a dal videóklipjének az elején látható, hogy Türkiye az EU tagja lett. Azonban annak ellenére, hogy ezt az utcai ételt betiltották, a zenész továbbra is a barátaival kokorecs teszik. Ha Türkiye az EU tagja, ha nem, a törökök számára ez az étel a kultúráik fontos és elengedhetetlen részét képezi. Napjainkban már az EU-ban, mint például Görögországban és Németországban is megtalálhatók. Most pedig lássuk, hogyan is készül a kokorecs. A tisztítási folyamat után egy hosszú nyásra először a bumbár, azaz vastagbél, majd a vékony belek kerülnek, amelyeket többször körbetekernek a nyás körül. Közéjük időnként vékony zsírrétegeket helyeznek el. A kokorecshez használt nyásakat külön erre a célra készítik. Vízszintes helyzetben helyezik el, és a dönerhez hasonlóan forgatva sütik meg. Lassú tűzön addig sütik, amíg a külseje aranybarnára nem pirul. Majd a szeleteket kivágnak belőle, tovább pirítják, végül pedig különféle fűszerekkel ízesítik. A legkedveltebb fűszerek között van a kömény, az oregano és az erős piros paprika pej. Ha tányéron szeretnénk fogyasztani, akkor így is felszolgálhatják. Azonban egy igazi kokorecs rajongó inkább a kenyérszeletek közé helyezi. Éppen itt kezdődik az igazi show. A kokorecset a mester ügyes kezei alatt két élő bárdal aprítják fel. A szeleteket egyre kisebbre vágják, és igazán megadják a módját. Mi pedig az illatok bűvületében szinte hipnotizálva figyeljük a bárdok gyors mozdulatait és a csattogó hangjukat. Köretként paradicsommal, zöld fűszerekkel, paprikával vagy éppen ecetes uborkával fogyasztják.
1: Bár ez vidékenként eltérhet.
0: Arról nincs egyértelmű információ, hogy ezt az incsiklandó ételt mikor és ki készítette el először. A kokorecs napjainkban Türkiye mellett a Balkánon, mint például Albániában és Görögországban is megtalálható. Görögül kokoreci néven ismert. A nyelvészek szerint pedig az albán kokoreci szót vették át. Azonban az albán nyelvben az olyan szláv nyelvekben, mint a szerb, horvát és az orosz kukoricacső jelentésű kukoruza szóból alakulhatott ki, hiszen alapvetően a kokorecs és a kukoricacső hasonlít egymásra. A kokorecssel kapcsolatban az általános nézet az, hogy az 1970-es években Görögországból érkezett Izmirbe, majd onnan elterjedt egész Türkiyében. Igaz, hogy azokban az években Izmirben ismert és kedvelt étel volt, később pedig az egész országban népszerű utcai étellé vált. Azonban a források szerint már a 70-es évek előtt is ismerték a török földeken. Az 1920-ban elhunyt író Ömer Szejfettin Lokanta Esrari című művében egy aténi görög tulajdonában lévő vendéglőben említi meg a kokorecset először. Ez is azt mutatja, hogy a kokorecset már a 70-es évek előtt is ismerték Izmiren kívül. Sőt, ennél több bizonyíték is van. Az Oszmán Birodalom idejéből származó 1883-ban Isztambulban megjelent F. Kadını háziasszony című szakácskönyvben szerepel egy kokorecs recept, méghozzá kifejezetten kokorecs címszó alatt. Úgy tűnik, hogy arra a válasz, hogy ki, mikor, hol és hogyan készítette először, nem tudunk egyértelmű választ adni. Egy dolog azonban biztos, feltétlen ki kell próbálniuk, ha Türkiyében járnak. Az ilyen ételek a közös földrajz és a közös történelmi múlt termékei. A fontos az, hogy életben tartsuk ezeket az ízeket. Ahogy a dal is szól, kokorecs nélküled nem az igazi. Türkiye utcai ízei.